0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do.

0: 95.4 Base FM.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is
0: bassfm.hu.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

FM 96.4 Beast FM.

0: kerületi klasszikus.
1: Szólj a tesóknak! 96.4 Kiss FM. Rap, hip hop, R&B. Yeah, yeah, yeah. Let me tell you.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagy fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Bringás reggeli a Rákóczi téren várják a kerékpárosokat. Felhők, záporok, esetleg pici napsütés a mai kínálat. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A tudatos tervezés és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket nyaraláskor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg országszerte egy nemzetközi razzia keretében, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok, a sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakományra vagy a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azonnal. Reggelivel várja a kerékpárosokat ma a 8. kerületi Rákóczi téren a BKK. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez csatlakozva kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel is kínálják a biciklivel munkába, iskolába tartókat. A bringás reggeliken országszerte 10 000 biciklizőt vendégelnek meg több mint 120 helyszínen. Sejemöv tarsolylemez, aranyozott veretek. A honfoglalás korába repíti a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum. A májusi hónapkincseként látható különleges lelet együttesre a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában bukkantak. A régészeti feltárásokon három a 920-as 30-as években elhunyt harcos temetkezése került napvilágra szinte érintetlenül. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat. Többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper keddet mindenkinek és kellemes napot. A mikrofonnál RP, amivel indítom a mai 4 órámat, illetőleg ezt az órát az magyar vizekről Jude Law. Érkezik tőle a sötét. Itt a 964 Kiss FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes reggelt. Magyar klasszikussal megyünk tovább, méghozzá hárommal egyből. Hősök, Digó, Tiba, Ismersz, Rég, itt a Ibiza FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy ifjú magyar tehetséggel kezdem, itt most szólóban fog alkotni, nem pedig Maris Petivel közösen. Érkezik nálunk Pifu, Változnak a helyek, egy kiváló dal. Itt a 96.4 BFM-en, füleket hegyezni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bézz FM. Hírek.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagy fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: színre tett rá a bal. Nekül feltartott kéz a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek miatt kalt.
1: Gyors váltással érkezik nálunk A$AP Rocky és a Taylor Swift itt a 96.4 BASE FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kitűnő kedvet mindenkinek és balesetmentes közlekedést az utakon. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Sávlezárásra kell készülnötek a 10. kerületben Kőbányán, a Gergely utcában, amely a Diósgyőri utca és a Kada utca közti szakaszt jelenti. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok. Elmegyünk gengelni, érkezik nálunk a Mokambó Gang, a BSV srácoktól, Lümen Pralától és Tídenitől, itt a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 96.4 Beast FM. Hírek.
9: Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Bringás reggeli a Rákóczi téren várják a kerékpárosokat. Felhők, záporok, esetleg pici napsütés a mai kínálat. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A tudatos tervezés és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket nyaraláskor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
10: Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
9: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg országszerte egy nemzetközi razzia keretében, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok, a sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakományra vagy a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azonnal. Reggelivel várja a kerékpárosokat ma a 8. kerületi Rákóczi téren a BKK. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez csatlakozva kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel is kínálják a biciklivel munkába, iskolába tartókat. A bringás reggeliken országszerte 10 000 biciklizőt vendégelnek meg több mint 120 helyszínen. Sejemöv, tarsolylemez, aranyozott veretek. A honfoglalás korába repíti a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum. A májusi hónap kincseként látható különleges lelet együttesre a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában bukkantak. A régészeti feltárásokon három a 920-as 30-as években elhunyt harcos temetkezése került napvilágra szinte érintetlenül. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop,
2: R&B.
0: Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek szuper reggelt, és óvatosan csak az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési részletekkel. Lezárásra kell készülnötök a 18. kerületben, a Fedezék utcában, úgyhogy akik itt laknak, vagy erre terveznek menni, egyedül ezt a szakaszt hagyják ki. Jön Wiz Khalifa, és jön tőle a Weed and Boys. Itt a 96.4 Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Nagy-Britannia és az Egyesült Államok az elmúlt években állandóan jól kapcsolódnak egymáshoz zeneileg, és nagyon jól felfedezte egymást a két ország rap társadalma, és tök jó kis kollabok jönnek létre, mint például a következő. Érkezik KSI, Trippie Redd közöse, és a mára már nagy sikerű Thick of It. Itt a kedvenc rádiótokban. Már is mutatom, mi ez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Az ENSZ szerint éhínséghez is vezethet a műtrágya blokkád. Vigyázni kell a bőrápolási trendekkel. Felhők uralják az eget, eshet is több felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. Éhínséget okozhat a műtrágya blokkád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a Hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállító hajó átengedése is enyhíthetné a helyzetet. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Mintegy 250 kiló csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség. A gyanúsítottak a közösségi oldalakon próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. Az ügyben 9 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt elefánt csont értéke nagyjából 90 millió forint. Tájföld a nemzetközi elefánt csont csempészet egyik fontos központjának számít. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogyha Budapesten kívül éltek, vagy úton vagytok, és már nem ér el oda az adás. bassfm.hu, ja, Lil Frak, és az átbasztál.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek, és csak óvatosan a lámpáknál, meg a közlekedési dúóban. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Továbbra is tart még a sávlezárás a 11. kerületben, Újbudán, a Fehérvári úton. Ha itt van dolgotok, erről jó, hogyha tudtak. Érkezik Sensia és a Boss Up. Itt a kedvenc rádiódokban, kedreggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy társadalomkritikus dal, bár hogyha meghalljátok az előadó nevét, akkor igazából arra jöttök rá, hogy szinte minden dalában van valami fricska és társadalomkritika. A 2024-es GNX albumon látott napvilágot a következő alkotás is. Érkezik Kendrick Lamar és a TV Off. Itt a 96.4 Beast FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Autódarú Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4 BeastFM. Hírek.
10: Egyre több az elektromos autótöltő idehaza, elefánt agyar csempészeket fogtak Tájföldön. Ma felhők uralják az eget, eshet is több felé. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. Éhínséget okozhat a műtrágya blokkád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a Hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállító hajó átengedése is enyhíthetné a helyzetet. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
11: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használják.

0: tették meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Mintegy 250 kiló csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség. A gyanúsítottak a közösségi oldalakon próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. Az ügyben 9 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt elefánt csont értéke nagyjából 90 millió forint. Tájföld a nemzetközi elefánt csont csempészet egyik fontos központjának számít. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mindenkinek kellemes napot és szép reggelt kívánok. Magyar vonalról fogunk tovább haladni, érkezik nálunk a sörszívók, vagyis bírszívók. Ez volt régen, nagyon sokan ezt a típusú zenét szerették tőlük, de szerintem a megújult BSV is teljesen rendben van, sőt, annál is jobb. Érkezik a Szavak nélkül, itt a 96.7 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Néhány info a következő dalról. Volt jó pár jelölése, például 2019-ben a Teen Choice Awards-on a legjobb Rap, Hip Hop, R&B dal, illetőleg az American Music Awards-on a legjobb Rap dal kategóriában jelölés volt, de ez csak jelölés maradt. Viszont érkezik egy szenzációs alkotás, Post Malone, és jön tőle a Wow itt a Bass FM-en.

96-i Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Elmegyünk egy kicsit zsiványkodni, egy kicsit huncutkodni, no persze virtuálisan. Jön Pifu Marics Peti közöse, érkezik a Schwindler.

0: Peace FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy háta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy motivációs dallal. 2021. december 2-án droppolt, és majdnem elérte az 50 gurigát. Nagyon sok fiatal, hogyha végighallgatja a szöveget, egyfajta motivációt és inspirációt nyered belőle. Jön Dash és a Kukás Autó, én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit nagy szeretettel, nektek szép napot, a mikrofonnál Árpival.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Beats FM-en mutat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A méhészeket is sújtja az aszály, fogyás zsírégetést ígérő szereket vizsgálnak a fogyasztóvédők. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés nézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériportok próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

96.1 Bass FM, Refive FRMB, hát hello mindenkinek, itt a KED, én Faragó Janka vagyok, és örülök, hogy velünk tartotok ma. Érkezik egy hazai előadó így kezdésnek, akinek a nevét csak az a kérdés, hogy egy nap hányszor ejtjük ki, ő Azi,

0: 96.4 Bass FM, Refivap R&B. Inkább alul vagy felül szoktátok öltözni a bulikat, és most nem hagyva lehetőséget annak, hogyha valaki pont eltalálja. Érkezik a most érkező előadónk Belánó, aki elvileg mindig full celeb vibe-ba tolta, ezért hívták úgy, hogy Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96 egy Bész FM-re, Fever Faren Beat. Megkockáztatom, hogy az egyik legérzelmesebb hazai férfi előadónk érkezik, ő Manuel. Ezt a dalt állítólag különböző éjszakai jegyzetekből pakolta össze és gyúrta egy dallá. Szerintem ez egy jó technika, főleg, hogyha olyan dalok születnek így, mint a Need You.

0: Unpickable.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Csak ebben a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a dal Usher-től, amit a konkrétan egy generáció vesztette el a hangját a klubokban. Ezt a dalt pedig eredetileg nem is neki szánták, mert azt mondták, hogy túl koszos, nem fog menni a rádió.

0: 96.4. Bíz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a jó hírem, hogy a következő órát színezzenékkel pakoljuk teli. Először maradunk országhatáron belül. A Pogány indulóval ez a Lelkem nyugodj.
2: Pénzem a hírem, a karrierem, ti is tudjátok honnan és hova viszem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM, Repivel Pár MB. Biztos is kerültetek már buli után, mindenki hazament, és csak a sztorik pörögnek újra és újra a fejetekben. Flóba, Beton Hoffi, totál ezt ragadta meg. Érkezik a 10 per 10-es Dohány volt.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Peppa R&B, a Bob Merida parafrázisára érkezik a Sam Bass Monster, akik bluesba hozzáadtak egy picit fanyar, picit magyar életérzést itt a Bass-en, ez a...
1: Nincs nő, nincs nő, és nincs is több sírás, olyan ez az egész, mint maga a Szentírás, hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted, és nincs nő, aki meg kell seríteni az élet.

0: Tudod, mi a 96.4 BSFM? Rap!
1: Gondolj!

0: FM. Rap, hip hop.
1: Astro, no.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

szóljon a rapzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

96.4 Bass FM, Revival RMB. Azért az egy életérzés lehet, amikor olyanok üvöltik a dalodat, akik még meg sem születtek akkor, amikor megírtad. Ez 50 Cent-é. Én te slap.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Ez a Viber számunk nem változik, és az sem, hogy a legjobb hely a folytatásban is mi leszünk. Remélem, hogy a max hangerőn szólunk nálatok. Például Travis Scott-tal, ez a 4x4.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Autódaru, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rapping Bap R&B. A következő dalban Jude Law nem egy hatalmas nagy szerelmet, és nem is a fesztiválos partikat célozza, hanem egy mélyebb témát, ez a Ha meghalok.

0: will be here.
1: Magyar rap hip hop.
2: Bokabokák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 BSFM. Rap hip hop.

96.1 Bass FM, Refi Pepper MB, Szentra ebben a dalban annyira ráfeküdt az amerikai piacra, hogy még az akcentusát is próbálta kicsit visszafogni, hogy nemzetközibb legyen. A kedvenc rádiótokban Lil Babyvel együtt dobálják, hogy Band for Band.

96.1 Bész FM, rendtében pár MB, érkezik egy dal az önjelölt főnököknek, akik úgy érzik, hogy főnökök, miközben nem főnökök, ezt a játékosságot Sáncia hozza a Bosszában.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: Faragó Janka vagyok, és a székhelyem a következő órában is ugyanitt a legkirályabb rap hip hop R&B történetek között írjuk a miénket Pifuval tovább, ez a Változnak a helyek.
2: Üres a lap, mindent egy színre tett rá a pop.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com
4: Oltánerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, hát igen, a mi hallgatóinknak ma is egyel kevesebb fejfájás, hiszen a legkirályabb playlist már bekészítve, rajta Dash Young, Fáj és az Óvárban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ma pont eddig tartott a közös zenei kalandozásunk. Jó, hogy voltatok, engem Faragó Jankának hívnak, és a következő órában is lesznek heppehupák. Például Kendrick Lamarral, amit jól lesz átugrani. TVA.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. You...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapest Öreghévnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: BSFM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Besten kívül is. BSFM.hu.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Luci szeretné szerelmét, Ádámot felköszönteni valami jó kis menő zenével. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, mi is boldog születésnapot kívánok. Pörögjön neked Ádám Florájtától a Viszó, itt a

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B, Glory Lát folyamatosan nyaggatják a rajongói, hogy ne járjon ennyi kosármeccsre, inkább a stúdióba, és droppoljon pár új zenét. Ezt meg is tette most, ráadásul The Babyvel közösen. Ha gondolod, csekkold, itt most pörög a TGIF a 96.4-en.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-en tudjátok megtenni. Ez a Finn, Travis Scott-tól és Playboy Cardi-tól, itt a BSFM.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Az All My Life című zene hozott egy Grammy díjat Lil Durknek és J. Cole-nak. Pörög a dal, itt a 96.4-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lil Boston Richie a Help Me című dalával meglepte a rajongóit. Korábban a magabiztosságáról, az utcai életről szóltak a trackjei, a Help Me-ben viszont egy sebezhető oldalát is megmutatta. Pörög a dal, itt a Bass-en.
2: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Doja Cat nagyon szereti az animét, ott van a japán popkultúráért. Ezek előtt tiszteleg az Agora Hills című dalához készült videoklippel is. Pörög a dal, itt a Bissen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Már is folytatjuk. A következő órában is hozom majd a finom old school beat-eket. Lesznek újdonságok is, az óraindító pedig egy eszméletlenül fiatal, de annál nagyobb tehetség lesz, aki nem más, mint Tyla. Push to start, itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez a Timeless, The Weeknd-től és Playboy Carrie-tól. Itt a 96.4.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Rodrich elárulta, hogy amikor kicsi volt, találkozott Kendrick Lamarral, és kapott is tőle egy jó tanácsot, mégpedig azt, hogy csinál tovább, amit csinálsz, maradjon meg a fókusz. Ez hatalmas erőt és löketet adott neki. Pörög a D-Bucks, itt a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás a 9. kerületben, a Közraktár utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez a Gájat, Larótól és Ice Spice-tól, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Docseket mindig hangsúlyozza, hogy hálás a művészi gyökereiért. Apukája színész és táncos volt, anyukája pedig festőművész. Ezt a lap in the town red, a 96.4-en.
1: Yeah!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más, mint Manueltől a Need You, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Indul is a csápolás a Rollinra, Destől, K. Kevintől és Shankly-tól pörög, itt a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Rolitól tudjuk, hogy a 9. kerületben lassú a haladás a Kvassai Jenő úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe pörög neked Azariától az Okari, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Már is priszévelhető Tylernak a következő albuma, aminek az lesz a címe, hogy A-Pop. A hivatalos megjelenési dátum július 24, de vannak olyan verziók, például a vinil, ami már is sold out. Pörög tőle a Warrior, itt a 96.4-en.

0: FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rám, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő zenét az Ínyenceknek küldöm. Ez MC Hammertől a You Can Touch This. Hangod fel a 96.4-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, indulunk még hozzá Azaria Pull Up című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: Lesz itt majd ISZ-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond.

0: Pénz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 9. kerületben, méghozzá a Tali Kálmán utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy szuper magyar kollabbal érkeznek BSV-ék és Bialex, ez pedig közös dolog a Lidokain. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 90.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Egy magyar mesterhármassal megyünk tovább, jön Beethoven, Lil Frak és Krúbi, ez pedig Off-White című dalok itt a Beats FM-en.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezen a nyáron, a fesztivál szezonban Dash mivel lep meg bennünket, milyen színpadi elemekkel, most Vinny Pucim is lágerébe megyünk tovább. Na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one

0: ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B. A folytatásban a tavalyi év egyik legnagyobb fenékrázó slágere jön. Ez a Shake It To The Max. Itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en.

0: Vízközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Körtisszel és Széles Izával. Ez pedig közös dalok, aminek a címe Utolsó falat. Ez a dal is exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy ifjú magyar tehetségen megyünk tovább, őt úgy hívják, hogy Pifu, ez pedig Változnak a helyek című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Travis Scott és Playboi Carti fénycímű dala után pedig magyar vizekre elvezünk. Érkezik Azariának, fogalmazunk úgy, hogy a karrierjét meghatározó egyik nagy zenéje, jön a Four Moods itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, egy újabb óra együtt. Gyertek velem egészen este 10-ig. Az ugye kérdés még, hogy Tommy Richman vajon One Hit Wonder, egyslágeres előadó marad-e? Az viszont nem kérdés, hogy Tídeni nagy

0: Jön nem. Ez pedig Szörnyetek című dala.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a saktábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

in a safe that I don't even wear. 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy igazi nyári slágerrel megyünk tovább, jön Dash és Young Fly, ez pedig közös dalok, Ó Mamma címmel itt a Bass-en.

0: 96.4 Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 egy BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni. Telefon SMS Viber 0-20-96-4-99-99-es számon. A folytatásban Kendrick Lamarral megyünk tovább, ez pedig Peekaboo című dala itt a BSFM-en.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Bryson Tiller után egy jó kis lendületes magyar kollabban megyünk tovább. Jön Dash, Azaria, Young Fly és Lord Panamo, ez pedig a Rampapapam.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Well Hello-ból jól ismert Diazzal, illetve a Hősök formációból jól ismert Mentával, ez pedig közös daluk, a Méreg, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál, túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: sem bán.
1: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tylával fogunk tovább menni, tőle is Pusztus Tart című dalával, itt a BSFM-en, ne gyerünk!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tídeni és Manuel korai időszakából jöjjön közös daluk, aminek a címe Yoga. Ez jön itt a BSFM-en, na gyerünk!

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ékan, Ékan's Beautiful Day című slágere után pedig gurulunk is tovább magyar vizeken. Jön Bongor, tőle is Oxigén hiány című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára Doja Cat Woman című dalával, őt fogja követni Post Malone és Ty Dolla Sign Psycho című dala. Ezzel a két szuper dala búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en. Jó éjszakát, sziasztok!

egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Aki át nem mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint mi.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.